0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprada Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídető
0: a legjobb zenék.

A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miterádujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba.

készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk! A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: because you can.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autóada.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: cél.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Klasszik egész hét Adai Rádió. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adaközség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerbnyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miterádujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk! A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.
1: Szeszhét egész hét, Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5 és fél évestől a 6 és fél éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miterádujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások úszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk! A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe a múlt.
0: A legjobb zenék.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Fortress.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídre tör,
0: a legjobb zenék.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.